0: Kovacsar. Biztosztóztam a csendáló szájépának, tisztatiszat a bajszkat önökönke, úgy szorogt a cápot zsukimatan. Kosszod itt a tápegyelékána, zangfú, tatápti pákák halama, szúrjön díjré hulyóda, mutulókodzokim, valami őrszal. Biztosztóztam a csendáló szájépának, de még más krám szammal nunci margano, óperek szamlék, szalahádi égozal.
1: Miért mit tudok már egyébként? Felszállít bejelni, mutulókodzokam a magatkarszal.
0: Szaturit bozin, priasta ninja, szakarát maxos, edom csinta, szatanápata muktala maga, mutulókodzok, nocnosa kincsa.
1: Csalisz korsa kodekosi, nyilvít, szvastra zászkosó.
0: Csillu kodárta, mátszamászú, kamkáó. Kádama, szakpa, trappolfutáó.
1: Nagyipán, natúrlipán, szemben nagyarok.
0: Szóztaráó, szukamaya csivadimáó.
1: Egyú, kudala, egyú,